ẹnu adọmahinẹ ni ajẹ ọchẹ skanu wa moses just football no mo ko facebook na mo ko hẹ adọmahinẹ si ọchẹ skanu na bisa won say was it just football ayi na papa na ni ajẹ ọchẹ skanu of course na ni ba jibi ko ni team ashe bi ami kwa na mi ọhinẹ na kan mi so me ọchẹ skanu sa because so tun fọ nọsun tun fọ so asantima so say o ba na tun be din kunu asantima mo e bronya na ọchẹ ni di ẹsẹ ni chaanu no but then I hear in Asante, yeah, it's here, then yeah, what are we doing about our team? Team Kese say, why you support two teams? I don't know about me, Chelsea, or Manchester United. Who Chelsea, who Nimu? I mean, who grow Nimu? Who Nimu fear cry? What GIA jump, gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
dear na ya who wa to move. Ya ba won kopa gun go hwe nya hwe. Ana egu. Ama bro ni finu ko abi o se nya si ozo je ajuma na to onu oko. Obi an free crime ya kotokoni mai wa ha. Obi an free tamale mai kotokoni mai. Ya ya nko sirem na. Sebe ya na nanu sama fo mu ji asantima si o mu ma sirem o me ma ho nya ma o se ye ni eko. Se o sa ma do. Udo ma ko aje ha na ma ya wi. Ya na o se ye show money mu nya ba going there. Sa de na mu ye ma ni ani aje e bo ho bai. Obi aye gaga na obi afi se ehun hia no a. Ani mgo se na ebe be kan yin na wa. Na sha se no.